0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében, olvass el, beteg te, rohagyd meg, csinálj, amit akarsz.
9: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Tagjó Rádió. Rádió.
1: Nossa!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. Neodon Disco.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: I'm a fireball.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Itt a rádió.
4: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél, hallhat
8: még több zene!

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Pisti kevergett és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
4: I don't know. Bitonkő Rádió. Adelante.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Pitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem. Ő Süsü a sárkány. Ezt az égés. Majd megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinok.

0: Üdvözöllek, nincs a lovad, szép a lovad, szép a lovad. Mi szél hozott a monster? Légy a szíved terve.
1: Give me some more music, baby.
2: Now here's one that's hot from the record presses.
3: But my fingers!
2: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
4: Ispán. Hát ez ki.
5: Kicsoda kegyelmet!
6: Üdvözöllek, nyisél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott mancsár, és mi vajon a szíved terve?
0: Mi szél hozott mancsár? Mi vajon a szíved terve? Én ezt megmondom nektek, akkor mindenkit meg kell, hogy őjek. Gaz kisegér. Bubu házas pár jelen. Csámpás Rozi jelen. Zucsi Dili itt vók. Csekergő Kata jelen. Pista 67, valahol a háttérben. Szürke kis egér! Cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin! Kedvesem! Édesem! Zorkica! Zsuzsi jelen! A létszám adott, a műsor szintén.

0: what's mine to command.
1: Áj, kisegér, már megint kapod a sajtokat. Nekem meg semmi basszus, neked a jó kis finom sajt, nekem meg a nagy, büdös túros.

0: Pinocchio, Pinocchio!
1: I will!
2: Pinocchio, Pinocchio! Holy smoke, Dio!
0: Pinocchio, Pinocchio!
2: My dear son, made of wood!
0: Pinocchio,
2: Pinocchio! I'll feed you beets and Pinocchio and rice that comes from Tokyo, and you'll think it is good!
0: Szóval, Pinocchio, Pinocchio! Szóval ugye mondottam nektek, hogy nincs annál szebb a világon, mikor az embert a kedvese ébreszti. Valahogy emígyen.
1: Ez a dal szóljon a béláknak!
0: Igaz, édesem? Hát hello! Béla vagyok!

0: Igaz, édesem?
1: A munkától undorodom.
0: Ébredni jó.
1: Tud olyan munkahelyet,
0: ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Hát elmentem én reggel dolgozni, igaz, babám? Elég korán, még sötét volt.
1: Maradni, dolgoznék én, csak nem esik jó.
0: Hát nem, bizony, basszus.
1: Hamar elfár.
0: De még mennyire?
1: Hello, Béla vagyok.
0: Hát édesem. Hello, Béla vagyok.
1: Dolgozom, a munkától undorodom.
0: Így ébredni, igaz, életem.
1: Aki tud, olyan...
0: Erre nincsenek szavak, csak mindösszesen ennyi, hogy...
2: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

0: dolgozzon a fene!
1: Inkább a kocsmába megyek!
0: Hát uraim, irány a kocsma!
2: Béla vagyok!
0: Hello!
2: Kőványán dolgozom!
0: Béla vagyok?
2: A munkától undolyom!
0: Hé is! Ha valaki tud olyan munkahelyet,
1: ahol nem kell dolgozni,
0: hát babám, megyünk együtt, igaz?
1: Ne felejtsen el szólni!
0: Oh yes! Na, kérem szépen, egy vidám Dolgyeha Bitangyó rádió műsorának elején, kérem szépen, ugye ez a péntekes megaparti, ugye 2026, ugye mi van, október 10-e van, nem, 9-e, hülye gyerek. Na, szóval, október 9-e van, péntek, és a péntek, hogy akkor péntek esti megaparti. Hát Béláim, e öröm, e boldottág.
3: DJ Arrasted,
0: hát akkor menjünk el szépen lépésről lépésre, pontosabban érintésről érintésre, touch by touch, érintésről érintésre. Jól ismert Joy Muzsika a Bitangyó rádióban. Let's go! Let's move!

figyelj, maskura! Adott 8 tégla, adott egy kőművese. Na ebből mi lesz, azt nem tudom. Talán kőműves Kelemen.

egyszerre volt, hol nem volt. De egyszerre volt, az egyszer biztos. Az emésim is így kezdődik, egyszerre volt, hol nem volt. Volt egyszer egy bazinagy erdő,

Ezt neked kell tudni, hogy hol van a rajongoltad. Lakra szépen, tehát bitangyoradio.com, egy megújult weboldal. Keresd a podcast menüpontot. Bele meg annyi régi adás, kérem szépen visszagatható, kérem szépen unalmas percétekben. Hallgass ránk, hallgass a Bitangyó Rádiót egy rádióhatárok nélkül. Benne ugye minden pénteken 18 órától a fafejű Pinóki, és persze benne a jól ismert, már jól megszokott péntek esti megaparti. Amikor is egyen úgy mondom, vagy éppen úgy gondolom, hogy nincs határ. Vagy éppen a határ a csillagos ég. Igaz életem abba bazen a erdőbe. Nagyon ismert, hogy Joy Muzsika, kérem szépen a Touch by Touch, vagyis érintésről érintésre haladunk, kérem szépen egészen 20 óráig. BeatOnYourRadio.com. Nicak-nicak. Kicike Ócó és 500-ba kerül. Babám, neked csak 400. Hermes House Band.

Nice the night. It is the party time. It is the party time.

Dance House Band. This is the Bitang Your Radio Station. Bizony, bizony, bele kell ütetni. Mármint kit? Az Ibolyát. Az Orchideát.

South Bend, mit a Grádában kerül szépen Tonight's the Night. Egy fantasztikus Ricardo Fogli sláger kerül szépen, ami ugye Sanremo-ban 81-ben megnyerte a dalfesztivált. Ugye arra épül ez a felvétel egyébként, azt gondolom, javarészt. Azt mondja, babám, kinek beszélsz angolul? Hát, kinek? Saját magamnak. Közben tanulom az angolt, tudod, életem. Put your hands up in the air! Tonight's the night! Egyébként babám, szerintem mostanak szoktam beszélni angolul, mert ő egyébként jól beszéli az angolt, de kicsikét töri egyébként, és keveri a magyarral.

Lakremszeretett Bitangyó, Rádió.com, benne egy fantasztikus Ricardo Follis dalra épült muzsik, hogy ez a Herman's House Band és a Tonight's the Night a Bitang Rádióban. Hát kérem szépen, érkezik egy felvétel, amely igazából talán egy tragédia ikletett, és bizony-bizony meg annyi ember szíve tört össze, és meg annyi ember sírt el magát, amely a történet láttán és hallatán.

Egy szörnyű tragédia. Egy többarás film, amely bizony feldolgozta lépésről lépésre a tragédiát. Meg egy ember szíve tört össze, meg annyian sírták végig ezt a több órás filmet.

Leave. Én bizony hiszem, hogy te hiszed, hogy én hiszem. Nem, Ducsikám, nem repkedünk most.

kérdezd Bobit, majd ő megmondja neked. Azért van, használjátok ki a kis agyát.

1912, kérem szépen április 5-én, ugye éjjel 2:20 perckor süllyedt az Atlanti-óceánba. Ez a csodahajó első útján, más a tenger, pontosabban az óceán fenekére került.

április 14-én 23-ra 40 perckor, ugye jéghegynek ütközött ez a fantasztikus luxusgőzös. Majd pedig ugye elsüllyedt. Mennyi utasta magával rántva a mélybe. Igen, ott van a képen a fantasztikus, a szupergőzös.

1997-ben került a filmvászonra James Cameron jóvoltából, újra ez a történet. Volt egy fantasztikus Celine Dion sláger, ami persze, hogy emelte még a film.

Bevenni Oscart, és ebben egyébként ez a fantasztikus film. Szerintem mindenki látta legalább egyszer, nem kétszer, igaz, kedvesem? Hányszor sírtál rajta? Vagy inkább a kalambon?

Na, legalább egyszer láttad te is. A moziban vagy pedig otthon? James Cameron rendezésében a Titanic 97-ben

Szia Biborka, szép estét neked is! Gyere, éppen együtt sírunk, együtt nevetünk, ugye éppen hallgatjuk a Titanic című film által adott nem egy átiratát.

0: Egyébként, hogy akárhányszor rátévedek, hogy erre a filmre éppen valahogy játsszák a televízióban. Az igazdott, megvan, bizony-bizony általában is meg szoktam nézni a filmet egyébként. Nálam betalált, és annyira inkább a romantika része, de inkább maga a történet egyébként, ami igazából engem meg tudod hatni. Akár csak egy jó hatos dobás, igaz életem a kockával. Mert a hat, az akkor bizony hat. És kérem szépen hat, igaz kisegre, akkor hat bizony az idegekre is. Mindenre jó a hatos, kérem szépen. Titanic a Műtöngi Rádióban. Le Bac, Pitt Alexis, Körler és a My Heart Will Go On a Műtöngi Rádióban. Egy rádióhatárok nélkül. Benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen uszorreg, hogy ez itt a péntek este meg a parti. Igazgatom, erről bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Műtöngi Rádió.
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
0: No, gyere babám, akkor most éppenséggel neked a szeremet vallok. Ti amo. Zorkám. Ti amo. Gina G a Műtöngi Rádióban. Már a Ti amo.

Na, kérem szépen, tehát hogy ti álmodott a felvétel cím is, és ez volt egy Gina G felvétel a Bitangrádóban. Hát érkezik egy olyan felvétel, mert bizony-bizony sok éven keresztül, hogy a Bitangrádó ugye úgymond egy ilyen himnusza volt, kérem szépen. Mondjuk kimondosan kereken és perecen, tehát ez a Bitangrádó egyik himnusza volt annak idejének.

Little Butterfly, fly so high. Hát kicsi pillangó, csak repülj, még magasabbra, a Műtöngő Rádióval. Én pedig kedvesem repülök majd hozzád. Azt mondják a majdnem idegenek, ugye, hogy amúgy is keveset vagyunk együtt, hát innentől kezdve többet leszünk együtt. Repülök minél többet hozzád, legyen meg neki is az öröme. Találkozunk éjjel, találkozunk nappal, meg mindenkor is.

Butterfly. Little butterfly, vagyis kicsi pillangó, fly so high, vagyis repülj magasabbra, még magasabbra, ugye ez volt, ugye, kedves maskor, ugye, és kedves kedvesem, ugye ez volt az a dal, ami bizony-bizony sok éven keresztül a Bitongrád, ugye, úgymond, ugye, himnusza volt a Little Butterfly, ez volt tehát egy Gina T a Bitongrádban, és volt még egy dal, igazából nekem nagy kedvencem volt, igaz, kisegér, emlékszel rá?

Key West. Ugye Key West nem más, egyébként én ugye Florida legdélebbi része egyébként, ha jól tudom. Sorry, sorry, a Beatling Rádióban. Igaz, kisegér? De sokat pörgettük. Sorry, sorry. Hello, Roli 40. Itt a Beatling Rádióban.

West. És a Sorry Sir a Bütöngi Rádióban. Ez itt a péntek este meg a parti egészen 20 óráig. Benne Key West és a Sorry Sir egy olyan mondat, egy olyan szókrendszer, amit bizony-bizony nehéz kimondani. De ha kell, akkor kell. Sorry, Key West.

Days. Azok a szép napok a Beatomic Rádióban. The Sunshine Crew és Nicky Lauren. Those were the days.

Igen, az örök zöld Darkroom, szépen egy soha meg nem unató felvétel. Those were the days, vagyok a boldog szép napok, The Sunshine Crew és Nickelodeon a Bitangi Rádióban. Egy igazi klasszikus, egy igazi örök zöld. Those were the days.

Thomas Anders. X-Men Talking. Solo album. Je ne sais pas. Köszönöm a Nótájának. A Nótájét kellene szépen kézi barátomnak. Ő rakta a fülembe ezt a felvételt. Thomas Anders és a Je ne sais pas.

Je ne sais pas. Ex Modern Talking. Thomas Anders. Egyik nagy bálványa volt, ugye? A fekete ajú, ugye Nora nyaklánccal feltűzdelt. Úriember, aztán persze később ugye elhagyta Nora nyakláncot, és persze elhagyta Norát is. Thomas Anders a Bütöngi Rádióban. Je ne sais pas. Hello, Zen, szép estét! Je ne sais pas, je ne sais pas, Thomas Anders a Beat Hangjó Rádióban, je ne sais pas. Na, köszönöm szépen, ugye egy biztos, vannak a nyertesek, és persze vannak a vesztesek, igaz? Majd nem, vagy nem idegen, de hogy nem vagy te idegen, basszus kulcs. Ugye vannak a győztesek is, kérem szépen, vannak a nyertesek, kérem szépen, és a nyertes, ugye, mindent bezsebel. This is the Beat Hangjó Radio Station. Benne pedig érkezik a legendás svéd fogat. Agneta, Björn, Benny és Andy Fried. Vagyis az Abba együttese. The winner takes it all. A nyertes mindent bezsebel.

Hát a cseten megint már a szex, akarom mondani a szesz. Ugye életem, kinek a szesz, kinek a szex, hát a Bitangy Rádió. Benne a péntek este meg a parti, egészen 20 óráig. Benne a svéd abba együttese, egy igazi legenda. The winner takes it all, a nyertes mindent bezsebel. Ah, veszek pedig ugye megy a kukába. Az mi édesem. A kis Jägermeister megvan még? Na majd megisszük jó kis kanalos gyógyszert.

legyél fantasztikus, és dal egyébként a két dalszerző, persze nem esünk meg a két abegyétes fiútagja, Björn és Benny. Ugye nem volt gond a dalszerzésre, hiszen megmutattak, hogy a házon belül a dalok írását és hangszerelését. Igazi abbaslager, The Winner Takes It All a Bitangi Rádióban.

The Winner Takes It All, a Bitangrádóban, kérem szépen. Na figyelj a háttérben, Wolfikám, hiszen érkezik egy mega giga new italos láger. Nem kell megérni, még nincs vége a műsornak.

Hát életem. A dal rólunk szól. The Story of Love. Egy-egy történet a szerelemről. Vitengi Rádió.com.

In my heart, vagyis az én szívemben. You know, I'm dying. Egy embernek van csak helye. This is the story of love. Egy igaz történet a szerelemről, kérem szépen, a Bütangi Rádióban. José Antonio Costa Navarro, Raúl Oliveres,

0: This is the story of love. Na, Wolfikám, hallottad? Ilyen egy igazi New Italo Mega Gigas Lager. A Pitangyó Rádióban.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Szóval a kedves bitonyra dagadok, ugye, amikor nagyot erő, otthon voltam Magyarországon a babámnál, kitaláltuk, hogy meg kéne kóstolni a Jägermeistert. Az igazat megvan, nem vagyok egy nagy ívó egyébként. És ez az a Jägermeister, gyerekek, az igazat megvalva, az anyám ideges úristen itt, hát igazából olyan igazi tapéta szaggató egyébként szerintem. Hát életem, Jägermeister, akkor nekem igazából ez jut eszembe.

0: Sing Klein Jägermeister. Itt ott ten húzzer a Bitangyó Rádióban. Szóval babám, ha Jägermeister.
1: Kleine Jägermeister rauchten einen Joint, den einen hatte umgehauen.
0: Tudod, 10 kicsi néger elment vadászni. Az egyik meglőtte, a másik hazavitte, a harmadik meg hátja.
1: Ötös, was zu erben gab, musste einer sterben.
0: Ne vagy iszunk panyolét legközelebbe. Vagy a narancsos Jägermeistert. Még én is kíváncsi vagyok. Na figyelj!

0: Meister.
1: Jägermeister bei der Bundeswehr.
0: Az elmente, meglőtte. Azt meg hazavitte. Mehr.

0: gyerekek, mekkora zene volt ez a réges-régen. Igaz, Dutyi Dili? Tottenhosen és a Zinklein Jägermeister. Itt lopakodnak a Jägermeisterek. Bele Zorka zsebébe.
1: Jägermeister war nicht gern allein. Drum lud er sich zum Osterfest neun neue Meister ein.
0: Na basszus kulcs, az meg mindig jól megette.

igen, szerintem a mély hűtőbe szokták tartani általában. Egy gyönyörű dal a Bütöngy Rádióban, tehát a Nightwish.

DJ Fejér hagyja Bütöngy Rádióban. Sunheart a Bütöngy Rádióban, Nightwish. Jelentem alással, ugye elvileg október végén ugye megyünk Gazsi barátommal egy koncertre. Hát gyerekek, én igazából az igazat megvan, nem sok rock koncerten voltam, egyen se szerintem, pontosan meg tudom számolni, az egyetlen kezemben ujjamon. De bizony, hogy kaptam születésnapomra egy lemezt a babámtól, ugye, amely persze nem más, mint a Beast in Black lemez, amit bizony viszek majd magammal, aláírottatom a zenekarral. És hát érkezik, hogy erről a lemezről egyik fantasztikus felvétel, egyik kedvencem, Beast in Black. Blind and Frozen. Egy fantasztikus hang, benne pedig ugye egy magyar gitáros ráccal Mátéval. Beast in Black. Blind and Frozen. A Bütöngy Rádióban.

Ja, holnap is várunk ugye benneteket a Bitangyó Rádióban. Hát ugye holnap, vagyis 10-én szombaton érkezik majd 16 órától Gébelen és a hétvégi Dance Flow című műsora. Ötkötti majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig ötköveti 20 órától Tökszár. Holnap ugye 3 adás a Bitangyó Rádióban. Ugye ez pedig Within Temptation és a Paradise. No baby, arra születtem, hogy szeresselek téged. I was made for loving you, baby. A jól ismert Kiss sláger, kérem szépen. Szólal meg a Scooter jó voltából. I was made for loving you, baby. By Scooter.

I was made for loving you, baby! Szóltál, hogy a hajdani Kiss slágerként szép, hogy ezúttal HP Baxter jó voltában, és a Scooter!

és uraim, ez volt tehát mára a péntek este meg a parti. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben egy kitöntető figyelmet, meg 2 órában.

0: és hát a motto, kedves Otto.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: további szép estét, jó szórakozást, jó pihenést! Én búcsúzom! További szép estét! Sziasztok! Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

always hardcore, vagyis mindig hardcore. Érezd a ritmust. Tehát az ütemet, ugye ez a Bitangyó Rádió. Van a Scooter. És a One, vagyis az always hardcore. Jíhá! További szép estét! Jó pihenést!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. A

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérgyű repett sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Legyél vissza!

0: Pipendő Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.